0: I love to them. Put your dinner, put your dinner, call them. These are projects to call them. Put them in and then I'll do that. Don't need your loss, I'll do that. Young Bobby, you're my fool, them. You my old man, I did them. Eben Baha, that is this. Then that is it. Uçlar bana kanat dizi, kanatlandım göğe uçtum, göğe bana yağmur dizi, ben yağmur dizim, bir bana çimen dizi, ben çimeni fena dizim, koyun bana kuzu dizi, ben kuzuyu beyler dizim, beyler bana at dizi, bindim gittim kara suya, kara suda kanlar akar, iki bülbül bana bakar, getirin kanı güzelim, Aksaray'a göçelim, Aksaray'ın kimidi, gece gözüm kimidin, emmim oğlum usacık, kolu budu usacık,
1: À la toute fin, c'était une capture historique extraite de la collection du Musée national hongroise réalisée par Béla Bartók. Lui qui sillonnait son pays, qui à l'époque était encore un empire, en enregistrant les musiciens traditionnels sur les rouleaux de cire de son phonographe portatif, voire les notant à la volée, a capté pas mal de mélodies turques. Et cette dernière parle, ou plutôt chante, de la pluie. Et juste avant, la Dem Trio a joué sur kemençe, saz et tambura, tous des instruments traditionnels du Proche-Orient, une mélodie turque vaguement dansante, car un peu lente, mais très belle en tout cas. Mais retournons à présent en Europe centrale, où il pleut aussi, et les tziganes de la Hongrie ne manquent pas de le remarquer, de s'en plaindre et d'injurier même cette pluie, sans doute boueuse à l'époque, tout comme aujourd'hui d'ailleurs.
2: Aşık aşık yayda sibende çöperek Afalaşıkem azar kayalık keşerek Sipen kirem abörten urak uraka Engedik el nem rigla to Uram. Kismenyecske, ez megtenni nem lehet. Szigorúja, nosztrai börtöni rendelet. Most is itt se, tál a börtön udvarán. Lörög a lánc mind a két kezelában. Esik eső, jaj, de szépen csöperek. Szegény rostás, az árkába de keserek. Szépen néz ki a kis rácsos ablakán. Úgy hallgassaj az eső, suhanásán. Korán reggel feltekintik a bócra. Komisz kinyér, fényes budli van rája. Fényes budli, komisz kinyér levágja. Bóci bajom, az is itt lett levágja. Korán reggel feltekintik az égre. Rá se nézek a kis angyalom szemébe. Mi? Legszebb időm börtönbe kell töltenem. Kis angyalom! De sokat kell a börtönbe de szenvedni. Tábla búza ki se teszi a szemét. Mi? Van egy madár, aki elhordja majd a szemét. De jó volna ezt a madárt lelőni, ne hordja el a búzámnak a szemét. Szolnoki börtön Sargara vagy masalva. Bala vagyok, ala vannan temetve. Ala vannan sárgulok is hervadok. Ennus, majd megérem, hogy mikor szabad.